0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő. Lebuktak a netes cipő eladók. Újabb madarak kaptak nyomkövetőt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felsőkor határát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
2: Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB-sugárzás. Délpesten érkezhet kisebb eső. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Újabb forgalomkorlátozások, Egerben sikeres évadot zárt a Harlekin, ma lesz Szent Iván éjszakája. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Útépítési munkák miatt több helyen is változik a forgalomrendje Egerben a héten, hívták fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A Vallon utca és a Kővágó tér közötti szakaszon a végleges aszfalt réteget építik, ezért ma is le van zárva a Frank Mária utca, valamint a Bükksétány társasházi részének második Rákóczi Ferenc utcai ki- és bejárata. Holnap pedig a Teszkóbi csomópontban és a Felnémet felé vezető szakaszon végeznek burkolatmarási munkákat. Reggel 7 órától délig nem működnek majd a közlekedési lámpák, és a keresztező irányokat is lezárják. A belváros felé vezető külső sávot ugyanakkor már leaszfaltozták, hogy könnyebb legyen az áthaladás. Közel 20 ezer nézővel zárta az évadot az Egri Harlekin Báb Színház, írja a heol.hu. Az intézmény összesen 217 saját és 9 vendégelőadást tartott, a nézőszám pedig jelentősen emelkedett az előző szezonhoz képest. Az évad során megújult a nagy színpad, a nyáron pedig a nézőtér felújítása következik. Új székeket szerelnek be, és növelik a nézőtér befogadó képességét is. Az évadzáró ünnepségen a következő szezon terveit is ismertették. 6 új bemutató várja majd a közönséget, köztük a Holle anyó, a Mátyás, a Hős és az Odüsszeia. Emellett átadták a társulat hagyományos évadzáró díjait is. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legén minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
2: A Kisnánai Vár belső udvarán július 4-én lesz Szent Iván éjbikatalom, ahol tűzugrást is tartanak majd. Átadták a felújított Andrássy György katolikus közgazdasági technikum, gimnázium és kollégium épületét Egerben, tudatta a heol.hu. A beruházás 260 millió forintból valósult meg, amelyet az Egri Főegyházmegye finanszírozott. A munkálatok során kicserélték a teljes tetőszerkezetet és felújították az épület homlokzatát is. Az intézmény vezetése szerint a közel 100 éves épület ilyen átfogó külső felújításon még nem esett át. Az iskolában jelenleg 670 diák tanul. Az átadó ünnepségen a diákok egy saját készítésű alkotással köszönték meg az érsekség támogatását. Az Egererdő ZRT által kezelt erdőterület több mint felét érinti a szeptember végéig érvényes fakitermelési moratórium, írja a heol.hu. A korlátozás a védett állami erdőkre és a Natura 2000-es területekre vonatkozik, ami az Egererdő esetében mintegy 39 ezer hektárt érint. A társaság szerint ez egyelőre nem okoz jelentős változást a munkában, mert az érintett területeken a nyári időszakban eddig sem lehetett ilyen jellegű fakitermelés. A következő hónapokban erdőápolási feladatokat végeznek, valamint a jövő évi munkákat készítik elő. A moratórium célja a védett erdők és természeti értékek megőrzése. Elindult a Katolikus Caritas nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg Szabados Edinától, a Katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
4: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
2: A hőségriadó miatt ismét üzembe helyezték a párakapukat Egerben. Az egerhírek.hu összegzése szerint a hűsítő berendezések a Dobó István téren, a Mátyás Király úton és a Vallon úton várják a járókelőket. A dobótéri szökőkút is segíti a felfrissülést a legmelegebb órákban. A Városháza épülete szintén nyitva áll azok előtt, akik hűvösebb helyre szeretnének behúzódni, és ivóvizet is biztosítanak a betérőknek. A következő napokban napvitorlákat is kihelyeznek, elsősorban a játszótereken, hogy árnyékot biztosítsanak a gyerekeknek és a családoknak. Több inváziós növény és állatfaj is megjelent Egerben és környékén, hívta fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A heol.hu-n olvasható, hogy az amerikai alkörmös és a mirigyes báványfa gyors terjedésével kiszoríthatja az őshonos növényzetet. Az állatok közül problémát okozhatnak a természetbe kiengedett ékszerteknősök, amelyek versenyre kelnek az őshonos mocsári teknőssel. A térségben nutriát is észleltek, amely károsíthatja a vízpartokat és a nádasokat. A természetvédők szerint az inváziós fajok elleni védekezésben a megelőzés a legfontosabb, mert egy már elterjedt állomány visszaszorítása sokkal nehezebb és költségesebb feladat. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt, veszélyes helyzet is megelőzhető, hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikes Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
5: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalomnyi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
2: Polgárőrök is segítik a vasúti közlekedés biztonságát Eger térségében, tudatta a városvezetés. Együttműködési megállapodást kötött a Felsővárosi Polgárőrség és a MÁV személyszállítási ZRT. Így a polgárőrök a jegyvizsgálókkal együtt teljesíthetnek szolgálatot egyes járatokon. Elsősorban a nagyobb utasforgalmú, illetve az esti vonatokon jelennek majd meg. Az együttműködés a nyári időszakban különösen fontos lehet, hiszen a szünet kezdetével és a balatoni közvetlen járatok indulásával várhatóan jelentősen nő az utasforgalom. Az EGRI önkormányzat idén 5,5 millió forinttal támogatja a Felsővárosi Polgárőrség működését. Új kampányt indíthat Eger önkormányzata, hogy bemutassák a helyi tehetségeket. A heol.hu számolt be róla, hogy a június 25-i közgyűlés dönthet a Büszkék vagyunk a tehetségeinkre program elindításáról. A kezdeményezés azoknak az embereknek és közösségeknek adna bemutatkozási lehetőséget, akik munkájukkal hozzájárulnak a város jó hírnevéhez. Jelöléseket EGRI intézmények, szervezetek és civil közösségek adhatnak be, a pályázatokat pedig a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság bírálja el. Évente legfeljebb 15 személy vagy csoport kerülhet be a programba. Az időjárásról: kitart a kánikula, hiszen csak néhány komoly felhő zavarja napközben a napsütést, és csak helyenként alakulhat ki kisebb frissítő zápor. Az északi szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Egerben ma maximum 30 fokra számíthatunk, míg este 25, hajnalban pedig 18 fok valószínű.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Örülök, hogy jöttél. A címe a The Wanted óra indító dalának, Glad You Came. Hello, jó reggelt, 6 óra múlt 10 perccel. Maxim Levente vagyok, és hát valóban örülök, hogy ma is együtt indítjuk a napot. Méghozzá az év 174. napját, június 23. Sok boldogságot a Zoltánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Érkezik még ebben a fél órában George Michael és a Coldplay is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 23-án van, hogy egyetlen egy világnap sem esik egy adott napra, és van olyan is, hogy rengeteg. Utóbbi a helyzet a mai nappal. Szent Iváné lesz holnap Iván napja, és a június 23-áról 24-ére virradó éjszaka évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe. Ma van az olimpiai világnap, az újkori olimpiai játékok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. június 23-i megalapításának tiszteletére, és ma van az SOS Gyermekfalvak Nemzetközi Napja is, és még kettő, de maradjon valami későbbre is. Majd még visszatérünk erre a témára. Most viszont megyünk tovább a The Scientist-tel, a Coldplay slágerével itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Június 23-án kedden, amikor is folytatódik a kánikula, 30-36 fok lesz, még benne van a pakliban egy-egy frissítő zápor, zivatar, aztán a hét előre haladtával egyre kevésbé. Részletes időjárás jelentés és a mai nap legfontosabb, legfrissebb hírei mindjárt, a hírek után pedig a Black Eyed Peas jön majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megújult az Andrássy iskola. Az Egerertő területének felét érinti a moratórium. Elindultak a katolikus Caritas táborai. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Átadták a felújított Andrássy György katolikus közgazdasági technikum, gimnázium és kollégium épületét Egerben, tudatta a heol.hu. A beruházás 260 millió forintból valósult meg, amelyet az egri főegyházmegye finanszírozott. A munkálatok során kicserélték a teljes tetőszerkezetet és felújították az épület homlokzatát is. Az intézmény vezetése szerint a közel 100 éves épület ilyen átfogó külső felújításon még nem esett át. Az iskolában jelenleg 670 diák tanul. Az átadó ünnepségen a diákok egy saját készítésű alkotással köszönték meg az érsekség támogatását. Az Egererdő ZRT által kezelt erdőterület több mint felét érinti a szeptember végéig érvényes fakitermelési moratórium, írja a heol.hu. A korlátozás a védett állami erdőkre és a Natura 2000-es területekre vonatkozik, ami az Egererdő esetében mintegy 39 ezer hektárt érint. A társaság szerint ez egyelőre nem okoz jelentős változást a munkában, mert az érintett területeken a nyári időszakban eddig sem lehetett ilyen jellegű fakitermelés. A következő hónapokban erdőápolási feladatokat végeznek, valamint a jövő évi munkákat készítik elő. A moratórium célja a védett erdők és természeti értékek megőrzése. Elindult a katolikus Caritas nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg Szabados Edinától, a katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
1: Az időjárásról: kitart a kánikula, hiszen csak néhány komoly felhő zavarja napközben a napsütést, és csak helyenként alakulhat ki kisebb frissítő zápor. Az északi szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben ma maximum 30 fokra számíthatunk, míg este 25, hajnalban pedig 18 fok valószínű.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a kánikula, sőt, fokozódik a hét előre haladtával. Ma 30-36 fokra, sok napsütéssel, némi gomoly felhőre készülhetünk, és még mindig lehet zápor, zivatar. A hét második felében aztán egyre kevésbé lehet erre készülni. A hétvégén akár 38 fok is lehet. Húha! Emily Sunday folytatja Next to Me, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok a hét második napján, és a nyári szünet második napján, ugye, hogy a lényeget el ne felejtsük. Jönnek a legfrissebb hírek, hét után pedig szólnak tovább a legjobb zenék, például Christina Aguilera-tól. Vagy a New Level Empire-től.

0: Hívható SMS Viber számunkra, ha a dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A festői szépségű Lilafüred a Bükk keleti szélén, a Garadna és a Szimba völgyének találkozásánál, a Hámori tó partján fenséges bükk erdőkkel koszorúzott vadregényes katlanban fekszik. A romantikus idilli hangulatot a számos látnivaló fokozza. Például itt hozták létre Magyarország legmagasabb vízesését. A 20 méter magasból lezúduló patak nem egy Niagara, száraz időben csak elképzelni lehet a morajlást, hol vadáskor, nagyobb esőzések után viszont nagyon hangulatos hely. A rendkívül fotogén palota szálló és függő kertje mellett az Anna és a Szent István barlang is várja a látogatókat. Lehet csónakázni a romantikus Hámori tavon, kisvonatozni a Garadna völgyében, de az aktívabb kikapcsolódást keresőknek is számos lehetőséget nyújt a környék a gondosan jelzett turista útjaival.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Kékes Magyarország legmagasabb hegye. Az északi középhegységben, a Mátrában található, a balti tenger szintjéhez mérve 1014, az adriai tenger szintjéhez mérve 1015 méter magas. Gyakran emlegetik Kékestető néven is, ez azonban helytelen, hiszen Kékestető a Kékes területén található település neve. A napsütéses órák száma jóval az országos átlag felett van, a hőmérséklet napi ingadozása kiegyenlített. Hegyvidék is sajátossága, hogy alacsony a páranyomás és magas a nedvességtartalom. A levegő por és pollenszegény, a házi poratka ezen a magasságon például már nem él meg. A hegyen álló tévétorony kilátóként is szolgál, ami a 180 méteres magasságával Magyarország legmagasabb építményei közé tartozik.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Újra működnek a párakapuk Egerben, inváziós vajokra figyelmeztetnek. Itt a vakáció, óvatosan az utakon. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A hőségriadó miatt ismét üzembe helyezték a párakapukat Egerben. Az egerhírek.hu összegzése szerint a hűsítő berendezések a Dobó István téren, a Mátyás Király úton és a Vallon úton várják a járókelőket. A dobótéri szökőkút is segíti a felfrissülést a legmelegebb órákban. A Városháza épülete szintén nyitva áll azok előtt, akik hűvösebb helyre szeretnének behúzódni, és ivóvizet is biztosítanak a betérőknek. A következő napokban napvitorlákat is kihelyeznek, elsősorban a játszótereken, hogy árnyékot biztosítsanak a gyerekeknek és a családoknak. Több inváziós növény és állatfaj is megjelent Egerben és környékén, hívta fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A heol.hu-n olvasható, hogy az amerikai alkörmös és a mirigyes báványfa gyors terjedésével kiszoríthatja az őshonos növényzetet. Az állatok közül problémát okozhatnak a természetbe kiengedett ékszerteknősök, amelyek versenyre kelnek az őshonos mocsári teknőssel. A térségben nutriát is észleltek, amely károsíthatja a vízpartokat és a nádasokat. A természetvédők szerint az inváziós fajok elleni védekezésben a megelőzés a legfontosabb, mert egy már elterjedt állomány visszaszorítása sokkal nehezebb és költségesebb feladat. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt, veszélyes helyzet is megelőzhető, hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikes Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
3: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
2: az időjárásról. Kitart a kánikula, hiszen csak néhány komoly felhő zavarja napközben a napsütést, és csak helyenként alakulhat ki kisebb frissítő zápor. Az északi asszelet időnként élénk lökések kísérhetik. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben ma maximum 30 fokra számíthatunk, míg este 25, hajnalban pedig 18 fok valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, június 23, kedd, sok boldogságot a Zoltánok, Isten éltesse a szülinaposokat. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, a Maroon 5-val indul az óra, Makes Me Wonder, nem sokára Maxi Priest, és a Rizzle Kicks is jön. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best-tel.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Június 23-a van, egy csomó világnap esett a mai napra. Az előző órában mondtam, hogy ma van az olimpiai világnap, az SOS gyermekfalvak napja, illetve a spam ellenes világnap, valamint az özvegyek világnapja is. Le a spammel és fel a hangerővel. Rizzle Kicks, Down with the Trumpets a folytatás. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt! Yes!

0: Best FM, a legjobb zenék újból elröpült egy fél óra, rögtön fél nyolc, jönnek a legfrissebb hírek, a friss infók után pedig a Spice Girls folytatja a Spice Up Your Life kitartást a kánikulához, mert hogy nem tágít, 30-36 fok, némi gomoly felhő, egy-egy frissítő zápor, zivatar, talán hűsítő jelleggel érkezik. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Péter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Újabb forgalomkorlátozások, Egerben sikeres évadot zárt a Harlekin, ma lesz Szent Iván éjszakája. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Útépítési munkák miatt több helyen is változik a forgalomrendje Egerben a héten, hívták fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A Vallon utca és a Kővágó tér közötti szakaszon a végleges aszfalt réteget építik, ezért ma is le van zárva a Frank Mária utca, valamint a Bükksétány társasházi részének második Rákóczi-Ferenc utcai ki- és bejárata. Holnap pedig a Teszkóbi csomópontban és a Felnémet felé vezető szakaszon végeznek burkolatmarási munkákat. Reggel 7 órától délig nem működnek majd a közlekedési lámpák, és a keresztező irányokat is lezárják. A belváros felé vezető külső sávot ugyanakkor már leaszfaltozták, hogy könnyebb legyen az áthaladás. Közel 20 ezer nézővel zárta az évadot az Egri Harlekin Báb Színház, írja a heol.hu. Az intézmény összesen 217 saját és 9 vendégelőadást tartott, a nézőszám pedig jelentősen emelkedett az előző szezonhoz képest. Az évad során megújult a nagy színpad, a nyáron pedig a nézőtér felújítása következik. Új székeket szerelnek be, és növelik a nézőtér befogadó képességét is. Az évadzáró ünnepségen a következő szezon terveit is ismertették. 6 új bemutató várja majd a közönséget, köztük a Holle anyó, a Mátyás, a Hős és az Odüsszeia. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját, az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: A Kisnánai Vár belső udvarán július 4-én lesz Szent Iván éji bikatalom, ahol tűzugrást is tartanak majd. Az időjárásról: kitart a kánikula, hiszen csak néhány gomoly felhő zavarja napközben a napsütést, és csak helyenként alakulhat ki kisebb frissítő zápor. Az északi aszelet időnként élénk lökések kísérhetik. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben ma maximum 30 fokra számíthatunk, míg este 25, hajnalban pedig 18 fok valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 23-án kedden a Zoltánok névnapja a mai is, mert hogy március 8-a is. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Ma van az olimpiai világnap. És egy másik, ma van a spam ellenes világnap. 92 éve ezen a napon született Nepp József kossuth-díjas rajzfilmrendező. A Gusztávot, de a Mézga családot is neki köszönhetjük.
1: Néha légbolond, egy kicsikét eredt, úgy a szürke gond terül az
0: ég. 54 éve a mai napon született Zinedine Zidane francia-algériai válogatott labdarúgó. 1981. június 23 megszületett Anthony Costa, a brit Blue énekegyüttes tagja. És 1984-ben a mai napon született Duffy is, Grammy-díjas Velszi énekesnő, dalszerző. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, június 23-a van, kedd, nagy kalappal a szóbeli érettségihez, kedves végzősök. Ha nem végzős a gyerek, és már kitört a nyári szünet, és a család úgy dönt, hogy június 23-án kedden reggel 8 óra körül indul a Balatonra nyaralni, figyeljen, mert az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében az elválasztósáv növényzetét kasszálják. 4-5 kilométeres a torlódás a munkaterület mögött. Mindjárt 8 óra, tehát jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig zené a 4-es Street.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: És jön Bryan Adams is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Magyarországon gyártott Master Volglas üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglas.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Stefan. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Az Egri Várfalsétány egyszerre funkcionál 9 megálló helyes tanösvényként és panorámasétányként, ami átadása óta az egriek és az Egerbe látogató turisták egyik legújabb és legkedveltebb közösségi terévé vált. Az érdeklődők belépőjegy nélkül éjjel-nappal kipróbálhatják Eger egyik legújabb attrakcióját. A sétány két végpontja a Dobó utcai Pasasátor, illetve a Vár Bástya utcai északi bejárata mellett található 384 méter hosszan. A sétány a várkaputól indulva egyenesen a történelmi belvárosba vezet, ahonnan a kacskaringó szúnyog közön át a végvári vitézek terére érkezünk, ahol a híres lovas szoborcsoportot csodálhatjuk meg, amely a magyar vitézek és a török lovas küzdelmét ábrázolja. Innen pár lépésnyire egy lépcsősoron az Eger patakig is lesétálhatunk.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Magyarország legmagasabb természetes vízesése, a Mátra varázslatos Ilona völgyében ideális kirándulási célpont felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A 10 méter magas Ilona völgyi vízeséshez vezető sétaút az idilli fekvésű piknikezésre csábító rétjeivel, gesztenyefasorával és gyönyörű erdeivel tökéletes családi élményt nyújt. Az útvonal nagy része aszfaltos, a vízesés előtti erdei út gyökeres, köves talajjal, néhol kisebb emelkedővel bír. A Szent István kúttól 2 km, Parád fürdőtől 5 km. A vízesés elsősorban hóolvadás vagy nagyobb csapadék után igazán látványos, egyéb időszakban viszonylag vékonyka a szikla felső hasadékából előtörő vízsugár. Hazánk legnagyobb szintkülönbségű természetes zuhataga, az Ilona vízesés minden évszakban megér egy kirándulást.
1: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
7: Megújult az Andrássy iskola. Az Eger erdő területének felét érinti a moratórium. Elindultak a katolikus Caritas táborai. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Átadták a felújított Andrássy György katolikus közgazdasági technikum, gimnázium és kollégium épületét Egerben, tudatta a heol.hu. A beruházás 260 millió forintból valósult meg, amelyet az Egri Főegyházmegye finanszírozott. A munkálatok során kicserélték a teljes tetőszerkezetet és felújították az épület homlokzatát is. Az intézmény vezetése szerint a közel 100 éves épület ilyen átfogó külső felújításon még nem esett át. Az iskolában jelenleg 670 diák tanul. Az átadó ünnepségen a diákok egy saját készítésű alkotással köszönték meg az érsekség támogatását. Az Egererdő ZRT által kezelt erdőterület több mint felét érinti a szeptember végéig érvényes fakitermelési moratórium, írja a heol.hu. A korlátozás a védett állami erdőkre és a Natura 2000-es területekre vonatkozik, ami az Egererdő esetében mintegy 39 ezer hektárt érint. A társaság szerint ez egyelőre nem okoz jelentős változást a munkában, mert az érintett területeken a nyári időszakban eddig sem lehetett ilyen jellegű fakitermelés. A következő hónapokban erdőápolási feladatokat végeznek, valamint a jövő évi munkákat készítik elő. A moratórium célja a védett erdők és természeti értékek megőrzése. Elindult a Katolikus Caritas nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitott Balatonakaliban tartották, tudtuk meg Szabados Edinától, a Katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
8: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
7: Az időjárásról: kitart a kánikula, hiszen csak néhány komoly felhő zavarja napközben a napsütést, és csak helyenként alakulhat ki kisebb frissítő zápor. Az északi szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben ma maximum 30 fokra számíthatunk, míg este 25, hajnalban pedig 18 fok valószínű.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Na ne szórakozzál velem, vagyis Quit Playing Games With My Heart, Backstreet Boys, ők is jönnek majd, akár csak a Let's Go a Something-gal, az órát pedig Akon kezdi Lonely című slágerével. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, nagy kalappal az érettségizőknek, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M7 Balaton felé a Velencei tó térségében az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. A 48-as és 50-es kilométer között lassan mozgó munkagép halad a belső sávban, a torlódás meghaladta a 4 kilométert. Erős a forgalom ma reggel is az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Időszakos torlódás tapasztalható, a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között pedig egy műszaki hibás teherautóra kell figyelni. A 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat, robogunk tovább mi is a Let's Go-val. Jön a Something a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nincs új a nap alatt, és nincs felhő sem a nap és köztünk, szóval szikrázó napsütés, egyre kevesebb eséllyel hűsítik záporok a kánikulát, 30-36 fok ma, a hétvégén akár 38 fok is lehet. Részletek a hírekben. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a Vemdup Project folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl?
5: Come on. Let's do this gangsta.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Újra működnek a párakapuk Egerben, inváziós vajokra figyelmeztetnek. Itt a vakáció, óvatosan az utakon. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A hőségriadó miatt ismét üzembe helyezték a párakapukat Egerben. Az egerhírek.hu összegzése szerint a hűsítő berendezések a Dobó István téren, a Mátyás Király úton és a Vallon úton várják a járókelőket. A dobótéri szökőkút is segíti a felfrissülést a legmelegebb órákban. A városháza épülete szintén nyitva áll azok előtt, akik hűvösebb helyre szeretnének behúzódni, és ivóvizet is biztosítanak a betérőknek. A következő napokban napvitorlákat is kihelyeznek, elsősorban a játszótereken, hogy árnyékot biztosítsanak a gyerekeknek és a családoknak. Több inváziós növény és állatfaj is megjelent Egerben és környékén, hívta fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A heol.hu-n olvasható, hogy az amerikai alkörmös és a mirigyes báványfa gyors terjedésével kiszoríthatja az őshonos növényzetet. Az állatok közül problémát okozhatnak a természetbe kiengedett ékszerteknősök, amelyek versenyre kelnek az őshonos mocsári teknőssel. A térségben nutriát is észleltek, amely károsíthatja a vízpartokat és a nádasokat. A természetvédők szerint az inváziós fajok elleni védekezésben a megelőzés a legfontosabb, mert egy már elterjedt állomány visszaszorítása sokkal nehezebb és költségesebb feladat. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt, veszélyes helyzet is megelőzhető, hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikes Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalomnyi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Az időjárásról. Kitart a kánikula, hiszen csak néhány komoly felhő zavarja napközben a napsütést, és csak helyenként alakulhat ki kisebb frissítő zápor. Az északi szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Egerben ma maximum 30 fokra számíthatunk, míg este 25, hajnalban pedig 18 fok valószínű.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, bár a következő dal címe az, hogy rendben van. Szerintem nincs rendben az, hogy 38 fok lesz majd hétvégén. Ez már tényleg próbára teszi a fizikumunkat, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzon magára mindenki addig is és akkor is. Hűsöljünk, és az ilyenkor szokásos rutin, nagyon fontos, sok folyadék, lehetőleg alkoholmentes állatot, gyereket ne hagyjunk leparkolt gépjárműben. Figyeljünk az idősekre, a betegekre, és vigyázzunk, hogy ne égjünk le. És én csak abban bízom, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei egy picit azért elviselhetőbbé teszik a forróságot itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Belső béke.
2: Azaz, jön a Texas és az Inner Smile, és
1: félig teli van a pohár, nem pedig félig üres.
3: Szeretem az élet hajnali dalát, szeretem a fények nappali szavát.
2: Itt lesz a Nox is, és a szeretem. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Rögtön 9 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Magyarországon gyártott Master Wall Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wall Glass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Tiszató, korábbi nevén Kiskörei víztározó, Magyarország második legnagyobb tava és legnagyobb mesterséges tava a Tiszán. Heves, Borsodabaúj zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán fekszik. Számtalan sziget, holtág és sekély kis csatorna váltja egymást a hatalmas, nyílt vízterületekkel, úgynevezett mozaikos tájat formálva. A part mentén 6 szabadvízi strandon pihenhetünk, míg egyes helyeken a vízisportok széles skálája gyakorolható, beleértve a motoros vízisportokat is. A Tiszató vadvízi világa gyalog, kerékpárral, lóháton és csónakkal is bejárható. Ráadásul a Tiszató bringa kört 2020-ban adták át, így a rövidebb kör 70 kilométeren, míg a hosszabb 95 kilométeren kerüli meg a tavat, a gépkocsi forgalomtól teljes hosszában elválasztva.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szalajka völgy Szilvásváradon található, a Bükkvidék egyik legszebb, a kirándulók számára egyik legjobban kiépített része. A Szalajka patakban már hosszú ideje vadon él a sebespisztránk, aminek szaporítása érdekében mesterséges neveldéket is kialakítottak. A szilvásváradi pisztránk 2020-ban uniós oltalom alá került. A Szalajka völgyben való sétánk során láthatjuk a vadaskertet, melynek fő látnivalói a muflonok és a dámszarvasok. A völgyben található a sziklaforrás, a Bükk-hegység egyik legnagyobb vízhozamú karstforrása, és a Fátyol vízesés, ami hazánk egyik kiemelkedő természeti szépsége. Itt a víz a mintegy 17 méter hosszú méztufa gát 18 teraszán zúdul le. A források fölött magasodik az istálóskői ősember barlang, ami egy meredek gyalogösvényen keresztül közelíthető meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Újabb forgalomkorlátozások Egerben, sikeres évadot zárt a Harlekin, ma lesz Szent Iván éjszakája. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Útépítési munkák miatt több helyen is változik a forgalomrendje Egerben a héten, hívták fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A Vallon utca és a Kővágó tér közötti szakaszon a végleges aszfalt réteget építik, ezért ma is le van zárva a Frank Mária utca, valamint a Bükksétány társasházi részének második Rákóczi Ferenc utcai ki- és bejárata. Holnap pedig a Teszkóbi csomópontban és a Felnémet felé vezető szakaszon végeznek burkolatmarási munkákat. Reggel 7 órától délig nem működnek majd a közlekedési lámpák, és a keresztező irányokat is lezárják. A belváros felé vezető külső sávot ugyanakkor már leaszfaltozták, hogy könnyebb legyen az áthaladás. Közel 20 ezer nézőbe zárta az évadot az Egri Harlekin Bábszínház, írja a heol.hu. Az intézmény összesen 217 saját és 9 vendégelőadást tartott, a nézőszám pedig jelentősen emelkedett az előző szezonhoz képest. Az évad során megújult a nagy színpad, a nyáron pedig a nézőtér felújítása következik. Új székeket szerelnek be, és növelik a nézőtér befogadó képességét is. Az évadzáró ünnepségen a következő szezon terveit is ismertették. 6 új bemutató várja majd a közönséget, köztük a Holle anyó, a Mátyás, a Hős és az Odüsszeia. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
2: A Kisnánai Vár belső udvarán július 4-én lesz Szent Iván éji bikatalom, ahol tűzugrást is tartanak majd. az időjárásról. Kitart a kánikula, hiszen csak néhány komoly felhő zavarja napközben a napsütést, és csak helyenként alakulhat ki kisebb frissítő zápor. Az északi szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben ma maximum 30 fokra számíthatunk, míg este 25, hajnalban pedig 18 fok valószínű.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Egészen a 90-es évek legelejére ugrunk vissza, konkrétan 1990-ben jön a svéd Robin Rezz Leila Kivel Got to Get.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információ, három autó és kis teherautó ütközött az M1-esen, Hegyeshalom felé Szárligetnél. 3-4 kilométeres már is a torlódás, óvatosan, jó utat, vigyázzon magára mindenki úton, útfélen, a kánikulában, és közben indítok egy újabbat a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Texas dala, az Inner Smile a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, például a híd alatt, de bármilyen hely megfelel, ahol hűvösebb van, vagy árnyék, mert hogy embert próbáló hőség közeleg, a hétvégén 37-38 fok is lehet akár, de már ma is 31-36 fok között alakul a maximum. Aztán a jövő hét közepétől enyhül a forróság. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön a Korsz, és a Brett lesz a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tombol a nyár, amely 95-ben a német C-blocktól így szólt. Ők is itt lesznek 10 után, de hozom a Roy és Ádám dalát is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ha dugó, baleset van valahol, várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megújult az Andrássy iskola. Az Eger erdő területének felét érinti a moratórium. Elindultak a katolikus Caritas táborai. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Átadták a felújított Andrássy György katolikus közgazdasági technikum, gimnázium és kollégium épületét Egerben, tudatta a heol.hu. A beruházás 260 millió forintból valósult meg, amelyet az egri főegyházmegye finanszírozott. A munkálatok során kicserélték a teljes tetőszerkezetet és felújították az épület homlokzatát is. Az intézmény vezetése szerint a közel 100 éves épület ilyen átfogó külső felújításon még nem esett át. Az iskolában jelenleg 670 diák tanul. Az átadó ünnepségen a diákok egy saját készítésű alkotással köszönték meg az érsekség támogatását. Az Egererdő ZRT által kezelt erdőterület több mint felét érinti a szeptember végéig érvényes fakitermelési moratórium, írja a heol.hu. A korlátozás a védett állami erdőkre és a Natura 2000-es területekre vonatkozik, ami az Egererdő esetében mintegy 39 ezer hektárt érint. A társaság szerint ez egyelőre nem okoz jelentős változást a munkában, mert az érintett területeken a nyári időszakban eddig sem lehetett ilyen jellegű fakitermelés. A következő hónapokban erdőápolási feladatokat végeznek, valamint a jövő évi munkákat készítik elő. A moratórium célja a védett erdők és természeti értékek megőrzése. Elindult a Katolikus Caritas nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg Szabados Edinától, a Katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetni meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
1: Az időjárásról: kitart a kánikula, hiszen csak néhány komoly felhő zavarja napközben a napsütést, és csak helyenként alakulhat ki kisebb frissítő zápor. Az északi szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, Egerben ma maximum 30 fokra számíthatunk, míg este 25, hajnalban pedig 18 fok valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként attól a Gorillaztól, akik éppen világkörüli turnén vannak új albumukkal, aki a közelben el szeretné őket csípni és élőben bulizni a Gorillaz zenéjére, az holnap Zágrábban, július 9-én pedig a szlovákiai Trencsénben láthatja, hallhatja őket. A Feel Good-dal meg tovább a kedd délelőtt. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

SFM a legjobb zenék, most kiderül, mivel töltötte az idejét a rácsok mögött. Mark Morrison, ő bizony nem csak beszél és reppel és énekel róla, valóban rossz fiú. Fegyverviselésért és egyéb bűncselekményekért ült, de várva a szabadulást, megírta a Return of the Mac-et. Ez szól most, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek. Baleset történt korábban az M1-esen hegyes halomfelé Szárligetnél. Most már minden sáv járható, de a közel 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között lerobbant egy teherautó, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 után is jönnek majd a legjobb zenék Michael és Janet Jacksontól például. Vagy Dr. Bérestől. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned

0: hírek a Best FM-en.
1: Gödöllön találkoznak ma a visegrádi négyek kormányfői. Hőség tombol Európa több országában. Itthon sem fogunk fázni, kitart a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem tűntek el a visegrádi országok közös érdekei, ma is nagyrészt ugyanazok a kérdések foglalkoztatják őket, jelentette ki a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter ma a Gödöllői Királyi Kastélyban találkozik a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfővel. Jelezte, a megbeszéléseken szó lesz egyebek mellett a régió energiaellátásának biztonságáról, az észak-déli közlekedési folyósó fejlesztéséről, az egyetemi kutatási és innovációs együttműködés erősítéséről, a politikai bizalom visszaépítéséről. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőben mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban. Már péntek estétől több járőr lesz az utcákon, egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a polisz.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nagy-Britanniában csütörtöki riasztást adtak ki, 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Spanyolországban, Belgiumban és Németország nyugati részén is ilyesmire készülhetnek. Nézzük, milyen idő lesz idehaza. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben többfelé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kitartást kívánok a kánikulai héthez. Június 23-a van kedd, Maxim Levente vagyok. Sok boldogságot a névnapos Zoltánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben az órában biztosan halljuk az Alice DJ-t, Justin Timberlake-et, nem sokára a Bahament, az órát az Outkast és a Héja indítja.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A Bahamán kéri számon a felelőtlen kutya gazdikat. Ki az, aki kiengedi a kutyáját ilyen hőségben, vagy elviszi sétálni? Ne tegyük, inkább korán reggel, vagy késő este. Who let the dogs out a legjobb zenék között?

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, egy lerobbant teherautó miatt kell nagyon figyelni, a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között, ahol egyébként félpályás lezárás is van. Dolgoznak ma is Szolnokon a Szent István-Tisza hídon, a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, és lassú az M1-es Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy picit felfrissülünk a hírek után, egy automosóban jön Krisztina Aguilera és a Cápa Mese betétdala a Car Wash, na és Majoros Rita, váltás tehát a hírek alatt a stúdióban, én további kellemes délutánt, jó hűsölést kívánok, és persze jó étvágyat, találkozzunk holnap, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Plakátok, a közmédia átalakítása, vizsgálóbizottságok, munkában a parlament. 10 embert mentettek ki tegnap a Balatonból a vízirendőrök, ritkán, de jöhetnek záporok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, egyebek mellett erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, ahogyan a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Elfogadták a képviselők a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Ez egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét, és létrehozza a független közmédia testületet. Egy másik elfogadott javaslat szerint kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgáló bizottságok előtt. Aki ezt nem teszi, komoly pénzbüntetésre számíthat. Nagy szükség volt tegnap is a balatoni vízirendőrökre. 3 esethez riasztották őket, összesen 10 embert mentettek ki a tóból. Balatonfürednél 2 vízibicikli sodródott a szárazföldtől mintegy 1,5 kilométerre. Innen 9 fiatalkorút kellett kimenteni. Keszthelynél egy szápos nem tudott partot érni. Mindegyikük az erős szél miatt került bajba. A mentések idején elsőfokú viharjelzés volt érvényben. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma, érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összetűző riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nézzük az itthoni időjárást. A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágeres kedd délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ha velem tartanak, akkor bizony ilyen lesz. Hozom a legjobb zenéket, a leges, legnagyobb kedvencek, 90-es, 2000-es évek igazi muzsikái, amivel egy kicsit visszahozzuk a régi emlékeket. Krisztina Aguilerával már indítok is, jön a Carvas. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: This is

Best FM a legjobb zenék. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy kicsit megpróbálom lehűteni a kedélyeket, meg úgy mindenkit. Tényleg nagy a forróság odakint, úgyhogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. Nekem majdnem elolvadta a papucsomnak a talpa. Úgyhogy ez azt is jelenti, hogy nagyon forró a beton, szóval a kis kedvenceinket semmiképpen ne délben vigyük ki, inkább a reggeli esti órákat választjuk a sétára. És egyébként, ha mi is tehetjük, akkor inkább csak akkor hagyjuk el az otthonunkat. Na de, ma is hozom természetesen a leghűsebb slágereket, úgyhogy ezzel egy picit talán így tudok segíteni. Jó étvágyat az ebédelőknek, hozom a napkérdését is hamarosan, de csak Joe Bacio Funky Groove-ja után. Robbie Williams pedig a She's the One-nal érkezik. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, legyen mindenki óvatos, egy kicsit bágyattabbak, kevésbé odafigyelőek tudunk lenni ebben a melegben. Ez persze a sofőrökre is érvényes, úgyhogy tartsanak top szünetet, mindenki figyeljen a folyadékpótlásra. És persze a legfrissebb infókra, erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicskés-Biatorbágy között. Torlódás van az M1-esen szintén, csak éppen Hegyesalon felé a Komárom csomópontnál a terelést állítják helyre. A 85-ös és a 96-os kilométerek között lassan mozgó munkagép foglalja el a belső sávot, a torlódás itt már a 7 kilométert is meghaladta. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és ifató telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway. Pár perc múlva pedig friss híreket hallgatunk, mert a délután egy óra lesz. Aztán érkezik majd Charlie is, és Giovanni, és az Evezzünk egy hajóban.
2: Evezzünk egy hajóban, messze a vételen nagy tengeren áll.
1: Melli pedig nyitja majd az órát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Betiltják a gyűlöletkeltő plakátokat, Rizs és Liszt közé rejtve csempésztek volna ki műkincseket az országból. Kitart a kánikula, akár 35 fokban is olvadozhatunk. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a közmédia új szabályozását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós pénzek hazahozatalához szükséges jogszabályokat. A közmédia átalakításáról szóló törvény egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét és létrehozza a független közmédia testületet. A közterületi plakátolást visszaszorítják, a hagyományos óriás plakátoknál nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetést fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban, már péntek estétől több járőr lesz az utcákon egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a police.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Rizs és Liszt közé rejtve próbáltak régi érméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót, ekkor találtak egy barna borítékot benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és utitársának. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben többfelé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek egy óra után is a Best FM-en. Egyébként, hogy pontos legyek, 4 perccel járunk egy óra után. Én Majoros Rita vagyok, szép délutánt, és hűsítő dallamokat kívánok és küldök mindenkinek, mint például az Ashwood és a Shine, de jön majd a Fugees is, és a Ready or Not, és ahogy ígértem, Nelly már indítja is az órát, jön a Ride With Me. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé. Az M0-es autó csomópontja és a Bábolna csomópont között szakaszos lassulás és időszakos torlódás tapasztalható. Ezt írták a hallgatóink. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek. Az 58-as főúton pedig Pécs és Szalánta között egy autó munkagépnek hajtott. A 11-es kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van bárkinek bármilyen útinfója bárhonnan az ország útjaira, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Másodperceken belül délután 2 óra lesz, jönnek a legeslegfrissebb hírek, utána bulizunk tovább. Például a Simply Red dalával jön a Fairground, és itt lesz az Animal Cannibals is, és ez itt az.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Búcsút mondunk a védett üzemanyagáraknak. Óvatosan kerülgessük az utakon a mezőgazdasági járműveket. A kánikula nem enyhül, eső nem sok lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az országgyűlés megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Figyeljünk az utakon megjelenő traktorokra, kombájnokra, vontatókra, kéri az Agrárkamara. Országszerte elkezdődött ugyanis az aratás, és az autósoknak ilyenkor sokkal több mezőgazdasági járművet kell kerülgetniük. Ezek lassan haladnak, gyakran feltorlódik mögöttük a forgalom, ráadásul sokszor elég nagyok is. Előzni csak óvatosan nagy oldaltávolsággal szabad az ilyen gépeket, és irányváltásukra is fel kell készülni. Mezőgazdasági járművek egyébként gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett. Akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra múlt 4 perccel, gyerünk tovább, hallgassunk együtt isteni zenéket, visszahozzuk a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit, amikor még Freddie Prinze Jr. volt a legjobb pasi, és mindenki a Bravo rovatait olvasta. Miközben a blues zenélt, jön mindjárt a One Love, vagy éppen a Sugababes szólt és az Overload. Hát ezek jönnek.
0: Best FM.

Ébreszte fel a legjobb zenék, már meg is hoztam a napkérdését, eszünk egy picit, de ihatunk is. Szóval a napkérdése az, hogy melyik nemzet konyháját ennénk, hogyha életünk végéig csak azt választanánk, de itt azért az a nehezítés, hogy ez reggeli, ebéd, vacsorára értendő. Szóval ha azt mondjuk, hogy mondjuk nem is tudom, mexikói konyha, akkor ez alapján kell reggeli, ebéd, vacsoráznunk, vagy ha azt mondjuk, hogy olasz konyha, akkor az alapján, vagy ha azt mondjuk, hogy magyar, akkor mondjuk ehetjük a bundás kenyeret minden reggel, bár bevallom őszintén, én azt reggeli, ebéd, vacsorára tudnám. Szóval melyik nemzet konyháját választanánk, hogyha innentől kezdve már életünk végéig csak azt tehetnénk, ihatnánk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. A Criss Cross dalát pedig a folytatásban hozom. Itt a Jump a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék az M1-es autópályán Budapest felé Győr elkerülő szakaszán a kiépített terelést bontják. A 113-as és a 118-as kilométerek között a torlódás a 3 kilométert haladta meg most jelen pillanatban. Az 58-as főúton Pécs és Szalenta között pedig egy autó munkagépnek hajtott még korábban a 11-es kilométernél, továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, küldje el. Nagyon köszönöm. Itt tett Nóra is, aki azt írja, a Szépföldi út és a Bécsi út kereszteződésében a Kolosi téren baleset történt Budapesten, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Köszönöm az infót, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Újra működnek a párakapuk Egerben, inváziós vajokra figyelmeztetnek. Itt a vakáció, óvatosan az utakon. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A hőségriadó miatt ismét üzembe helyezték a párakapukat Egerben. Az egerhírek.hu összegzése szerint a hűsítő berendezések a Dobó István téren, a Mátyás Király úton és a Vallon úton várják a járókelőket. A dobótéri szökőkút is segíti a felfrissülést a legmelegebb órákban. A Városháza épülete szintén nyitva áll azok előtt, akik hűvösebb helyre szeretnének behúzódni, és ivóvizet is biztosítanak a betérőknek. A következő napokban napvitorlákat is kihelyeznek, elsősorban a játszótereken, hogy árnyékot biztosítsanak a gyerekeknek és a családoknak. Több inváziós növény és állatfaj is megjelent Egerben és környékén, hívta fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A heol.hu-n olvasható, hogy az amerikai alkörmös és a mirigyes báványfa gyors terjedésével kiszoríthatja az őshonos növényzetet. Az állatok közül problémát okozhatnak a természetbe kiengedett ékszerteknősök, amelyek versenyre kelnek az őshonos mocsári teknőssel. A térségben nutriát is észleltek, amely károsíthatja a vízpartokat és a nádasokat. A természetvédők szerint az inváziós fajok elleni védekezésben a megelőzés a legfontosabb, mert egy már elterjedt állomány visszaszorítása sokkal nehezebb és költségesebb feladat. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt, veszélyes helyzet is megelőzhető, hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikes Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
3: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalomnyi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
2: Pár szóban az időjárásról. A többször megnövekvő felhőzetből csak elszórtan lehet egy-egy zápor vagy zivatar. Egyelőre még várni kell az igazi felfrissülésre, hiszen Egerben este 25, míg hajnalban 18 fok valószínű, és holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep. Szerdán 32 fokot is mérhetünk napközben. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, nagyon-nagyon meleg van. 31 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben. Így a nap nagyon-nagyon sok folyadékot, hogy mit hoz a jövő időjárásilag. Én is hozom a részleteket, mellé pedig íme a dalok. Elsőként a Cat and Move.
0: 100,7 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 31 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban. Itt Egerben nagyon meleg van, nem csak itt, hanem az országban, szinte mindenhol. Talán a 34 fok, ami megállítja, ennyi most a csúcs. Ez több helyen is van az országban, nem feltétlen a déli ország részben jellemző településeken mutatnak ennyit a hőmérők. A hétvégén viszont eszméletlen kánikulával robban be a nyár, vagyis hát ez is már valahol berobbant, mert hogy tényleg itt ezen a héten, a múlt héten kezdődött már ez a 30 fok körüli hőmérséket. Így lesz ez, ha minden igaz, egész hónapban. Itt vagyunk július 23-a, van még belőle egy hét. Ó, kemény ez, de hát a nyár ugye erről szól, azt szokták mondani, hogy miért vagyunk meglepődve, amikor nyáron meleg szokott lenni. Nem is vagyunk meglepődve, attól viszont annál inkább, hogy azért itt a vasárnap és hétfő környékén már alulról súroljuk a 40 fokot, lehet, hogy éppen nem Egerben, de lesznek olyan helyek itt Magyarországon, ahol igencsak 40 fok környékére kúsznak majd a hőmérők. Azért ez nagyon kemény lesz nálunk, azért megállítja szerintem a 36-37 fok itt Egerben. Igyanak nagyon-nagyon sok folyadékot. Csapadék még előfordulhat. Nálunk nem, de az országban még több helyen a mai nap, a holnapi nap vannak is kint citromsárga riasztások, viszont nálunk már ezzel nem kell számolni. Nekünk csapadékból nem jut a következő napokban, vagy éppen úgy is mondhatnám, hogy jó pár napig nem mutatnak itt az előrejelzések csapadékot. A hajnali hőmérsékletek itt maradnak 20 fok környékén, ugye ezek a minimumokra gondolok, a maximumok pedig a 30. Hogyha humán meteorológia, orvos meteorológia, és ezt is kellene említeni, akkor ilyenkor jön az, hogy sajnos romolhat az alvás minőségünk, emelkedik a vérnyomás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, fejfájás, emésztési zavarok, problémák. Egyébként is azt szokták mondani, hogy amikor ilyen nagyon meleg van, vagy valaki nem éppen bírja, akkor a gyomrára is figyeljen oda, és próbálja meg nem annyira megterhelni. Tehát valakinek az a jó, hogyha sokszor eszik keveset, valakinek az a jó, hogy ilyenkor például vörös húsokat nem fogyaszt, ez szerintem már majdnem mindenkinél kialakult. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig újból dalok, itt az Aliens Ethnic a Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Hogy miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most. Néhány percben elemezzük is az ünnepelteket, de hát kezdjük azzal, hogy miről híres a mai nap. Szent Iván éjnapjának előestéje, ezt ne felejtsük el, mert a 23-ról 24-re virradó éjszaka az évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, még a keresztény előtti időkből származik. Több országban ma a mai nap például ünnepnapnak számít, helyenként mozgó ünnep, ilyenkor gyújtják a tüzet. Olimpiai világnap, az újkori olimpiai játékok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. június 23-i megalapításának tiszteletére megünneplése itt Magyarországon a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezésére 1987 óta van. Ma van az SOS Gyermekfalvak nemzetközi napja, ma van a SPAM ellenes világnap is, és ma van az özvegyek világnapja is. Ez mind-mind június 23-ához köthető. Ma ünnepelnek névnapot Zoltán, Arszlán, Bea, Édua, Szidónia, Szulikó, Szulita, Szultána, Zdenka, Zolna, Zolta és Zoltána nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Akiket a naptárban megtalálunk, mint például az Éduák, mi szerencsések vagyunk itt Egerben, mert van egy Éduánk, legalábbis én egyet ismerek, Pásztor Éduát, akinek nagy-nagy pusszantás. Török eredetű névről van szó, a kunok viselték, a jelentése a hold fölkel. Az Édua nevet viselők keresik mindig a kis kihívásokat, nagyon szeretik az ilyen veszélyes dolgokat, mindenben elő szeretnek járni, és nagyon nagy bennük a bizonyítási vágy. Ezt mondja a számmisztika az Édua névelemzése után, és a naptárban megtaláljuk még a Zoltánokat, igen, ők azok, akik nőnapkor is ünnepelhetnek névnapot, a név eredete török-magyar vonalakra vezethető vissza, a szultán ótörök szóból származik, a jelentése uralkodó fejedelem, további változata a Zolta, rokon nevei a Zsolt és a Solt, női névpárja pedig a Zoltána. Idegen nyelvi megfelelője meglepő módon nem igen van, így a Zoltán név egy igazi, egyedi kuriózum. A Zoltánokra jellemző a gyors észjárás, a jó probléma megoldás, nagyon könnyen tanulnak új dolgokat, hamar átlátják a logikai kapcsolatokat, ugyanakkor véleményüket sokszor magukban tartják, mivel legtöbb

0: A hibáik, hogy mindent ösztönösen csinálnak. Az egészségi állapotuknál gyomrukra figyeljenek oda, és ízületi problémák, amelyek előfordulhatnak még hivatás munkarésznél, az áll, hogy kiválóak pszichológusnak, pszichiáternek, az írói vénájuk is tökéletes, tehát hogyha még nem sikerült választani, akkor ez is belekerülhet itt a választásba, mert ebben tökéletesek tudnak lenni. És akkor kik a születésnaposok név szerint is? 0620-355-6555, hogyha szeretnék köszönteni az ünnepelteket bármikor, írhatnak, hívhatnak. Bárdos Istvánnak nagy-nagy pusszantás, ugyanis a mai nap szülötte, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Ma van Oravec Jánosnénak is a születésnapja, minden szépet és jót kívánunk. Strapkovicsné Kodak Zsuzsanna is, június 23-ai, nagy-nagy ölelés, Zsuzsi, minden szépet és jót neked. Holló Albertnek is ma van a születésnapja, őt is Isten éltesse sokáig. Kocsis Péter is június 23-án látta meg a napvilágot, neki is nagyon jó egészséget. Akár csak Nagy Gábornak, ő is születésnapos, ma van Makós Zsoltnak a születésnapja, neki is minden szépet és jót. Fényszarusi Ildikó is június 23-ai, nagy-nagy puszi neki. Ma van Martinné Jakab Gabriellának is a születésnapja, minden szépet kívánunk, Gabika, neked is. Ma van Herenyik Zsuzsinak a születésnapja, jó egészséget, és Rózsavölgyi Betti is a mai nap születte, úgyhogy Bettikém, remélem, hogy fél füllel itt vagy, hallgatsz bennünket. Nagy-nagy pusszantás neked is. Az Alcazarral folytatjuk itt a Besten.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik ezen a hétvégén, pénteken és szombaton Tárka összművészeti hétvége Felső Tárkányban. Több helyszín, számos program, képzőművészet, hagyományőrzés, gasztronómia, koncertek, aktív kikapcsolódás és egy egész hétvégényi végtelen szabadság a Bükk lábánál. Pénteken este 7 órától a színpadon a Mood Garden, utána 20 óra 30 perctől a Gipó Cirkusz, szombaton este 6 órától a Team Rock Band, este 8 órától a Carbon Fools, majd pedig este 10 órától érkezik a Wasowski DJ Set. Ezek a színpadi műsorok. Érdemes ellátogatni a viziteger.com oldalról. Megtaláljuk a további részleteket. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Újabb forgalomkorlátozások Egerben, sikeres évadot zárt a Harlekin, ma lesz Szent Iván éjszakája. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Útépítési munkák miatt több helyen is változik a forgalomrendje Egerben a héten, hívták fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A Vallon utca és a Kőbágó tér közötti szakaszon a végleges aszfaltréteget építik, ezért ma is le van zárva a Frank Mária utca, valamint a Bükk sétánytársasházi részének második Rákóczi Ferenc utcai ki- és bejárata. Holnap pedig a Teszkóbi csomópontban és a Felnémet felé vezető szakaszon végeznek burkolatmarási munkákat. Reggel 7 órától délig nem működnek majd a közlekedési lámpák, és a keresztező irányokat is lezárják. A belváros felé vezető külső sávot ugyanakkor már leaszfaltozták, hogy könnyebb legyen az áthaladás. Közel 20 ezer nézővel zárta az évadot az Egri Harlekin Báb Színház, írja a heol.hu. Az intézmény összesen 217 saját és 9 vendégelőadást tartott, a nézőszám pedig jelentősen emelkedett az előző szezonhoz képest. Az évad során megújult a nagy színpad, a nyáron pedig a nézőtér felújítása következik. Új székeket szerelnek be, és növelik a nézőtér befogadó képességét is. Az évadzáró ünnepségen a következő szezon terveit is ismertették. 6 új bemutató várja majd a közönséget, köztük a Holle anyó, a Mátyás, a Hős és az Odüsszeia. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, olyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az évfolyam már sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
2: A Kisnánai Vár belső udvarán július 4-én lesz Szent Iván éji bikatalom, ahol tűzugrást is tartanak majd. Pár szóban az időjárásról. A többször megnövekvő felhőzetből csak elszórtan lehet egy-egy zápor vagy zivatar. Egyelőre még várni kell az igazi felfrissülésre, hiszen Egerben este 25, míg hajnalban 18 fok valószínű, és holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep. Szerdán 32 fokot is mérhetünk napközben. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes napot, balesetmentesett mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. A legfrissebb információk, hogy a jelenlegi másodfokú hőségriadót meghosszabbítják, szombattól pedig életbe lép a harmadfokú hőségriadó. Jelenleg 32 fok van Egerben. Jön Martin Solveig itt a Besten.
0: 100,7 Best FM.

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Azt írja Karcsi, hogy mérnek a K2-n. Köszönjük szépen az infót. Jön Gáspár Laci, előtte pedig íme Coolio a Besten.

0: 16 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A vonalban itt van velünk Autómentős Ferike, aki hozza a legfrissebb információkat Eger útjairól, a környék útjairól. Szia Ferikém, iszol rendesen?
1: Szia Dudu, sziasztok! Hát most iszok, hallod, de amennyi bevétel jön nekem italból, annyi is megy kifele, csak jelzem, alkoholmentes és szénsavmentes italokat iszok most jelen pillanatban.
0: Volt már olyan, hogy nem ittál elég folyadékot? Tudod, milyen az, volt, amikor nem iszol
1: volt
0: elég folyadékot?
1: Nagyon rossz. Figyelj, ez a hőség, ami van, és amikor már azt érzed, hogy szomjas vagy, akkor már a tested ki van úgymond száradva, akkor már az utolsó kiáltásai vannak testednek, hogy adjál inni. És ez rosszabb lesz, hétvégére 38 fokot is mondanak a időjósok. Eddig is ugye szépen kértem mindenkit, hogy se kis állatot, se embert, senkit ne adjunk az autóba, sőt, hogyha valahol a dugóba látunk egy autót lerobbanva, amit kerülgetnek, akkor tegyük meg azt a szívességet, hogy segítsünk neki letolni, mert most jelen pillanatban Egerbe, hogyha bárhol ebben a terelésben lerobban egy autó, az akkora káoszt tud okozni, hogy nagyon nekünk is megnőtt a menetidőnk, úgy képzeld el, hogy az ilyen 20 perc fél órából lett egy másfél óra, kiérkezzünk bárhova is, és addig mindenki ott fog állni, ameddig mi nem érkezünk oda. Szóval, hogyha látunk valakit lerobbanva, akkor tegyük meg azt a szívességet, hogy valahol félretoljuk, tartsa fel a forgalmat, és akkor tudunk egy kicsit haladni. De hála Istennek, balesetről nem tudok beszámolni neked, úgyhogy inkább ezzel a hőséggel foglalkozunk most. Ahogy tegnap is mondtam, akinek nincs klíma az autójában, akkor tegye meg azt a szívességet, hogy lehúzza egy kicsikét az ablakot mind a két oldalt, hogy egy kis ventiláció keletkezzen, és legyen légmozgás. Kis fél literes üvegbe legyen nálunk víz, kortyolgassuk. Nem ajánlom, hogy egy ilyen két liter vagy két és fél literes flakonnal tartsunk magunknál, mert annyira fel fog melegedni, hogy utána nem fogjuk tudni meginni. Inkább álljunk meg többször, vegyünk magunkhoz ilyen hűsítőt. Tényleg, ha nincsen klíma az autó, akkor viszont érdemes is ilyen másfél óránként megállni.
0: Szokták azt mondani, tudod, hogy ilyenkor nem is hideget kellene inni, hanem ilyen testmeleget. Én leteszteltem a lángososban. Azért ott feltételezett, hogy egy 10 fokkal mindig több van, mint amennyit kint mutatnak a hőmérők. Képzeld el, hogy ittam, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen langyoskás vizet, fél óra múlva így kijött, tehát hogy így a homlokomon így csurgott le. Aztán fogtam, és egy jó kis jeges innivalót ittam meg. Na, az 5 perc múlva kint volt. Tehát itt szerintem csak a időben van a változás. Nyilván mondják el, hogyha van olyan, aki nem ért velem egyet, egy kicsit tovább tartja bent a szervezet a testmeleg italt.
1: Na, igen, ha hiszed, ha nem, ugyebár a Egyiptom is ehhez hasonló égtájakon nem véletlenül a sivatagba isznak meleg teát ilyenkor. Szóval ők tudnak valamit.
0: Annyira örül az én szervezetem annak, hogy valami kis hűvöshöz vagy hidegebbhez jut ilyen nagyon-nagyon melegben, és annyira tudom azt, hogy javasolják, hogy nem szabad, de ettől függetlenül azért nem olyan rossz az, hogyha minden harmadik ital mondjuk úgy a hűvösebbek közül való, mint ahogy...
1: Igen, vagy pedig gyümölcs.
0: Na, hát az
1: citromos
0: meg a másik.
1: Víz.
0: Na, az a másik, igen, hogy az is egy nagyon, nagyon jól tud ilyenkor jönni. Leveseket mondják, hogy inkább részesítsük előnyben, tudod, az étkezésnél és az olyan ételeket, amely mondjuk a folyósabb, meg tényleg a gyümölcsökre, zöldségekre, a lédúsabbakra. Ferikém, holnap beszélünk délután, addig is tényleg, akkor csirió, kocincsunk, legalábbis így gondolom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik ezen a hétvégén, pénteken és szombaton Tárka összművészeti hétvége Felső Tárkányban. Több helyszín, számos program, képzőművészet, hagyományőrzés, gasztronómia, koncertek, aktív kikapcsolódás és egy egész hétvégényi végtelen szabadság a Bükk lábánál. Pénteken este 7 órától a színpadon a Mood Garden, utána 20 óra 30 perctől a Gipo Cirkusz, szombaton este 6 órától a Team Rock Band, este 8 órától a Carbon Fools, majd pedig este 10 órától érkezik a Wachowski DJ Set. Ezek a színpadi műsorok. Érdemes ellátogatni a viziteger.com oldalról. Megtaláljuk a további részleteket. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Megújult az Andrássy iskola. Az Eger erdő területének felét érinti a moratórium. Elindultak a katolikus karitász táborai. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Átadták a felújított Andrássy György katolikus közgazdasági technikum, gimnázium és kollégium épületét Egerben, tudatta a heol.hu. A beruházás 260 millió forintból valósult meg, amelyet az egri főegyházmegye finanszírozott. A munkálatok során kicserélték a teljes tetőszerkezetet és felújították az épület homlokzatát is. Az intézmény vezetése szerint a közel 100 éves épület ilyen átfogó külső felújításon még nem esett át. Az iskolában jelenleg 670 diák tanul. Az átadó ünnepségen a diákok egy saját készítésű alkotással köszönték meg az érsekség támogatását. Az Egererdő ZRT által kezelt erdőterület több mint felét érinti a szeptember végéig érvényes fakitermelési moratórium, írja a heol.hu. A korlátozás a védett állami erdőkre és a Natura 2000-es területekre vonatkozik, ami az Egererdő esetében mintegy 39 ezer hektárt érint. A társaság szerint ez egyelőre nem okoz jelentős változást a munkában, mert az érintett területeken a nyári időszakban eddig sem lehetett ilyen jellegű fakitermelés. A következő hónapokban erdőápolási feladatokat végeznek, valamint a jövő évi munkákat készítik elő. A moratórium célja a védett erdők és természeti értékek megőrzése. Elindult a katolikus Caritas nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitott Balatonakaliban tartották, tudtuk meg Szabados Edinától, a katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
5: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
4: Pár szóban az időjárásról. A többször megnövekvő felhőzetből csak elszórtan lehet egy-egy zápor vagy zivatar. Egyelőre még várni kell az igazi felfrissülésre, hiszen Egerben este 25, míg hajnalban 18 fok valószínű, és holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep. Szerdán 32 fokot is mérhetünk napközben. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmentesett mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, igyanak sok-sok folyadékot. Ha bármilyen információjuk van Eger útjairól, a környék útjairól, 0620 355 65 55-ös írjanak. Jön a New Level Empire, elsőként pedig Eminem ebben az órában.
0: 100,7 Best

17 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Azt írja Éva az üzenetében, hogy nemrég jött el a strandnál autóval, és nagyon sokan rohangálnak az úton, nem mindenki keresi meg a zebrákat, hanem össze-vissza a gyalogosok. Nagyon vigyázzanak egymásra, meleg van, nem mindenki tudja, hogy mit csinál. Pontosan jön a Happy Gang, most pedig íme a Delight.

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Japán klub és magyar népmesék. Ezzel várnak bennünket a héten a Brodyban. Holnap, vagyis június 24-én szerdán délután 3 órától ismét összeülnek a japán kultúra iránt érdeklődők a Brody Sándor könyvtárban. A Japán klub Farkas Beáta japán nyelvtanár vezetésével működik, és lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők közelebbről megismerjék a japán nyelvet, kultúrát és a mindennapi életet. A mostani alkalommal a téma a monszun időszak, és a japán munkahelyi bónuszrendszer lesz. A szervezők célja, hogy a résztvevők ne csupán elméleti ismereteket szerezzenek, hanem olyan gyakorlati tudással is gazdagodjanak, amely közelebb hozza számukra a távol-keleti ország mindennapjait. A foglalkozás ingyenes, de regisztrációhoz kötött, érdemes ellátogatni a könyvtárnak az oldalára, megnézni és regisztrálni. Pénteken, június 26-án délután 4 órától pedig a magyar népmesék kerülnek a középpontba. A Brody Szalomban a Kecskemét film által készített folyamatosan bővülő magyar népmesék sorozat új epizódjaiból láthatnak válogatást a látogatók. A vetítés előtt mesemondással hangolódnak a résztvevők a programra. Mindkét eseménynek a Brody Sándor könyvtár központi épülete ad otthont, ez a Kossuth Lajos utcában található. Érkezik Enesztézsa itt a Besten.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: legjobb zenéket van. Funky dalok szólnak két órán keresztül, ez a Night Shift 6 és 8 óra között. Az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Hangya hozza a legjobbakat. Én pedig búcsúzom, az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!
1: Mit tehet a sej?
2: Mit tehet a sej?
1: Mit tehet a sej?
3: Örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról, fizetős lesz az építési törvelék leadása. Szökésben az Alai áll Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszajött, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékedik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki az Alai áll Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Hoppá, vigyázzunk! Új közös Snoop Dogg és Chaka Khan-dal. Ezzel indul a mai Night Shift. Kedv van úgy, hogy funkizunk 6-5-ig én White Boy 7-től. Hangja a lemezjátszók mögött.

szerdán, csütörtökön dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap chill, lounge és deep house, keddenként pedig funky. 120 percen keresztül ez a menü itt a Night Shift-ben, a Besten, minden este 6 és 8 között.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. Whiteboard.
1: És komolyan mondom, nekünk vannak a legrendesebb hallgatóink, de tényleg szerintem még a mondatot sem fejeztem be, és onnantól fogva már özönlöttek is az üzenetek a tegnapi szülinaposnak, DJ Millernek, aki egyébként ugye csütörtököként szokott dance-t mixelni itt a Best-en a Night Shift-ben. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönjük az összeset, továbbítottuk Miller Iminek, de persze másra is lehet azért ezeket az elérhetőségeinket használni, évközben is, születésnaptól függetlenül. 0625555155 az SMS és a Viber számunk, és Best FM Night Shift, így pedig megtaláltok minket Facebookon is, és Instagramon is.

0: lemezjátszóknál White Boy.
1: Én már csak annyi időt töltök el a lemezjátszóknál, hogy még felrakom ezt a Crystal Waters dalt, aztán átengedem a terepet hangyának, persze maradok én is egészen éjfélig. Szóval a következő 60 percben hangya fog mixelni funkit, ahogy ezt már teszi lassan 5 éve minden kedden. Pár perc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról, fizetős lesz az építési törvelék leadása, szökésben az alai áll Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszajött, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékedik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki az alai áll Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: DJ Hangya, akinek a középső neve Wikipedia. És Discogs.
4: Nem csak Wiki.
3: Igen. Hát tudom, régen találkoztunk már, meséljük, mit történt. Na, hogy... ugye Joy Sims Coming to My Life 80-as évek vége fele?
4: Jól? 87.
3: 87. Hogy ott még a 90-es években ezt még úgy elő-előszedegették, feldolgozták, csináltak belőle egy-két remake-et, és azt mondja, az elmúlt 20 évben ez a dalhoz nem nagyon nyúltak hozzá, pedig szerintem egy tök jó téma, egy tök karakteres dal, hogy...
4: Hát remélem hallgatják a kedves producerek.
3: Effi, hallgatod? De nem, akkor... csak bocsánat, hogy jól emlékszem, igen, hogy nem nagyon volt ebből már ilyen frissebb verzió.
4: Igen, méltatlanul elfeledett, pedig biztos, hogy jókat lehet belőle csinálni, de legalább itt van, és akkor lejátsszuk eredetiben.
3: Mondjuk az Effin kívül még te vagy a másik, aki szokott csinálni ilyen saját verziókat.
4: Igen, de most három gyermekes apukaként egy kicsit ezt így félre kell tenni. Örülök, ha
3: igen. Jó, na ennek viszont mi is örülünk, úgyhogy Funky még egy órán keresztül Hangyával mostantól itt a Best-en a Night Shift második órájában.
0: A

0: hosszúknál. DJ Hangya.
1: Na tök jó, hogy rögtön az óra elején ezt a három gyermekes apuka kártyát, ezt már így kidobtad az asztalra, és akkor most már ezzel nem nagyon tudsz mentegetőzni. Hát a Mixcloudra, a igen, mixeket, a feltöltés.
2: Ez is fel fog kerülni.
1: És mennyi van fönt már most?
2: Fú,
1: még?
2: Nem tudom. Nagy.
1: Számolatlanul rakod, csak töltöd.
2: Igen,
1: csak töltöd.
2: Igen. Kaptam visszajelzést is, hogy egyszerűen nem győzik. Aha. Elvesznek a sok hanganyagba. Úgyhogy ezért hallgassanak minket, és akkor itt exkluzív meghallgatok.
1: Elképesztő hallgat. De mondjuk én örülök, hogy egy ilyen jól megépített, egy ilyen masszív irodaházban vagyunk, mert hogy nem szakad rád, azért az valami elképesztő.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: És akkor ha már Lil Kim, na akkor egy érdekes dilemma, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Adott egy relatív sikeres amerikai lánycsapat. Pussy Cat Dolls, nevezzük nevén. Ugye, akik... A lánycsapatokhoz hasonló karriert futottak be, úgyhogy mindegyik lánycsapatból azért volt egy-egy valaki, aki utána mindig így nagyon kiemelkedett.
2: Nikol Scherzinger, ugye.
1: Aztán hosszú éveken keresztül itt ment, ugye, hogy akkor újraegyesülés, újból összeállnak, stb. Most ott tart a dolog, hogy újból összeálltak hárman, amiben benne van a Nikol Scherzinger, nem tudom, melyik kettő nincs benne, de most van a Pussy Cat Dolls három taggal, including Nikol. Olyan kevés jegyet adtak el az amerikai turnéra, hogy az egész észak-amerikai turnét lefújták. Várjál, viszont Európába megjönnek. Na most én csak így tényleg így hangosan gondolkodom, meg hogy szerinted. Tehát, hogyha egy ilyen tőzsgyökeres amerikai
2: lánycsapat...
1: Szerintem
2: nagyobb a varázsa. Na, nagyobb a varázsa itt Európában.
1: Igen, na, mert én pont ezt nem tudtam eldönteni. Tehát, hogyha ez Amerikában nem működik, ahol szerintem azért ők sokkal jobban ott voltak, hogy akkor vajon Európában egy ilyen csonkolt, most ez picit hülyen, hogy egy csonkolt Pussy Cat Dolls, azért elmennek az emberek?
2: Szerintem elmennek, mert itthon nagyobb varázsa van. Ott a saját hazájukon belül ott nincs akkora varázsa. Ja, összeállt megint, igen, ő is, nem is a teljes létszámmal, és különben is Nikol Scherzinger már mindenféle X-faktor, meg mit tudom én, miben szerepelt a brit X-faktor.
1: Igen.
2: Úgy voltak vele, hogy hát nem, már nincs csak. Viszont itt Európában megvan az exotikuma, én úgy gondolom.
1: Jó, simán lehet, nem tudom, én tényleg sem tudom eldönteni, viszont, ami egy érdekes húzás, és ilyen szempontból ez is ilyen bátor húzás, hogy van ez mennyire működik itt Európában, ami Amerikában, hogy ugye Amerikában az előzenekar az a Lil Kim lett volna.
2: Aha.
1: És őt hozzák Európába. Tehát itt Európában az európai koncerteken, és a Lil Kim lesz majd a Pussy Cat Dolls az előzenekar.
2: Mert azt gondolom, hogy előzenekarnak az is belefér. Tehát, hogyha egy sokkal, nem is tudom, nem a kevésbé jegyzett rappert hoztak volna, mint a Lil Kim, az is be, mit tudom én, Queen Pen, ugye?
1: Oké, de hogy mondjuk, de lehetett mondjuk volna egy sokkal, sokkal jobban jegyzett, de már, hogy is mondjam, csak karrierje zenikjén túllévő egykori.
2: Továbbra is azt mondom, hogy itt Európában ez is belefér, hogy legyen egy Lil Kim az elején, mert a Pussy Cat Dollsra úgyis be fognak jönni az emberek.
1: Jó, én nem tudom. Én nem tudom eldönteni.
2: Százalékos arányban hagyok tévedni valót benne, de jó.
1: Na,
2: lehet, hogy
1: kiderül, elvileg szeptemberben indul az európai turné, lehet, hogy még azt is le fogják fújni, mert annyira. Azért mondom, én tényleg csak ilyen abszolút kíváncsiság jelleggel, hogy mondom, neked erről mi a véleményed. Én nem nagyon tudtam eldönteni, hogy ami ott nem működik Amerikában, de amerikai, az itt Európában mennyire lehet így izgalmas. Na, majd kiderül.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Tehát ez tényleg, hát három gyermekkel, hát lelkileg már rákészültél? Vagy hogy bírod a vakáció első pár napját?
2: De teljesen jó, mert én is elmentem a vakációra.
1: Őket meg otthon hagytad, vagy nem? Mert úgy lenne ez igazi.
2: Nem, én szeretem őket, és szeretem, ha otthon vannak. Nyilván persze van, amikor a bizonyos dolgok az ember agyára tudnak menni, de nem aztán mondod. Ezt felettetik, hogy nem rögtön jön apu, mit tudom, dobáljál fel a levegőbe, és akkor rögtön tudod az ember arra koncentrál, hogy el is tudjam kapni.
1: Igen, vagy szóval, ugye szóval valami nagyobb elmagasságú helységben tudném ezt megtenni. Jó, van akkor.
2: Szóval érted. Persze. Tudom, van ez, hogy alig várják már szeptembert a kedves szülőkollégák.
1: Két hónapon keresztül neked kell szórakoztatni a gyereket, és nem egy intézményben. Na mindegy, jó van. Hanyusz, köszi szépen, jövőket várok.
2: Igen.
1: Így.
2: Sziasztok.
1: Igen? Okay.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Független hatóság felügyelheti az egészségügyet. Súlyos a vízhiány Zalavár megyében. Hőségben is fontos a szénmonoxid érzékelő. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új egészségügyi minőségellenőrzési hatóság jön létre. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet ellenőrzi majd az ellátás minőségét, kezeli a betegpanaszokat és összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedű Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár jövőben valódi biztosítóként működik majd. A kormány az egészségügy fejlesztésére ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók béremelésére és az alapellátás megerősítésére fordítja. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek el 29 zalai településen a tartós aszály miatt. A Zala Víz ZRT szerint a térségben soha nem tapasztalt mértékű vízhiány alakult ki. A talajvíz szint jelentősen csökkent, miközben sokan az ivóvízhálózatban öntöznek. A korlátozás mintegy 18 ezer fogyasztót érint, több településen pedig már lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet az alacsony víznyomás miatt. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat használjanak. A hőségben is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, kánikula idején megnő a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Fontos, hogy nyáron se kapcsoljuk ki a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
3: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
2: Rizs és liszt közé rejtve próbáltak régi erméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót. Ekkor találtak rá egy barna borítékra, benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek, és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és útitársának sem. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki záporvai zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Amire mi azt szoktuk mondani, hogy csapj bele, az angol száz országokban úgy hangzik, hogy give me a five. Próbálták ezt itthon is meghonosítani, hogy adj egy ötöst. Szerintem annyira nem sikerült. Mi minden esetre két ötöst is adunk a következő órában. A Maroon 5-tól a Payphone-t, illetve a Five-tól. A Keep a Moving, Shakira és Aloka után.
4: Ez a Night Shift a Best

FM, a legjobb zenék, Kánikula, ameddig a szem ellát, úgyhogy a most érkező dal ennél aktuálisabb nem is lehetne. Nem is nagyon értem, hogy a megjelenés évében 2000-ben ez, hogy február 15-én jelent meg. Cisco érkezik a Tank Songgal itt a Westen, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy piciket a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Ghost című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik ment.

Best FM a legjobb zenék, Trans Legends volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Picotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Picottóból. Érkezik a Komodo itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra együtt a visegrádi négyek. Minősítik a balatoni strandokat, szökésben a zalai Áj Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszatér a visegrádi négyek együttműködése. A gödöllői csúcs találkozón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcsok előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez uniós támogatást szereznének. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az együttműködés erősítésére helyezik a hangsúlyt. 6 embert vett őrizetbe a NAVA a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban. Ők korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte a hatóság. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja merült fel, amely több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere is. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képes kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki a zalai Áj Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap reggeltől a felhősebb tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd többnyire napos időre számíthatunk. A középső ország részben lehet több felhő, a déli és keleti határvidéken pedig egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkül, délutára 30 és 36 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken már túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hőség tovább fokozódik, csütörtökön 31-37, pénteken pedig már 32-38 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 1984-ben ezen a napon került fel a Duran Duran kislemeze, a The Reflex, az amerikai kislemezlista élére, ami hát angol zenekartól már akkor is nagy bravúrnak számított. Most nem egy 84-es, hanem egy 20 évvel későbbi, egy 2004-es kislemez, a Reach Out for the Sunrise indítja a következő órát itt a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be, érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, meghosszabbították a riasztást, súlyosan megsérült egy férfi a Balatonban, 10-ből 4 autós került bajba tavaly. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a hőségriasztást, a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés, szombattól pedig harmadfokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. A szakemberek azt tanácsolják, igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Használjunk fényvédőt és hordjunk sapkát, kalapot. A gyermekeket, házi kedvenceket egyetlen percre se hagyjuk a parkolóautóban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta a rádiónknak Hedik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Súlyosan megsérült egy férfi, miután fejest ugrott a Balatonba. Nem mérte fel a vízmélységét, a sekélyesbe csapódott, majd elmerült. A közelben fürdőzők gyorsan a segítségére siettek, kiemelték a vízből és átadták a mentőknek. A középkorú férfit a helyszíni ellátás után mentőhelikopterrel vitték kórházba súlyos nyaki gerinc sérüléssel. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy ismeretlen vagy sekély vízbe soha ne ugorjunk fejest. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy felmérés szerint. A leggyakoribb problémát a műszaki hibák, a defektek és a lemerült akkumulátor okozta. Ha pedig külföldön történik a baj, a javítás, a mentés és a hazaszállítás akár több 100 000 forintba is kerülhet. A kutatás szerint minden 10. autósnak 500 000 forintnál is többet kellett fizetnie emiatt. A meghibásodások kockázatát az is növeli, hogy a magyar autók jelentős része már elmúlt 16 éves. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Múlt hét pénteken nagyon rövidke 5 állomásos európai turnéjának végére ért a TLC Londonban, amiből ráadásul egy milánói bulit el is halasztottak. Úgyhogy most egy picike pihenő, és aztán szeptemberben indulnak turnéra az En Vogue-gal meg a Salt-N-Pepa-val. Nálunk viszont nem pihennek, hamarosan jön a No Scrubs.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Napról napra, fokról fokra emelkedik a nappali maximum, ami azt jelenti, hogy jövő hétfőn 38 fokos nappali maximumra kell számítani országszerte. Mindenhol, aki erre a hétre időzítette a nyaralását, a legjobban tette. Holnap 33 fok, nagyon minimális felhő, csapadék és szél nélkül.

Best FM, a legjobb zenék. Ricky Martin azért olyan nagyon nem kényeztetett el minket az elmúlt évtizedekben magyarországi koncertekkel. 2006-ban volt itt először, aztán rögtön kellett rá 12 évet várni, hogy megint jöjjön. Most azért már viszonylag sűrűbben tűnik fel Magyarországon. 24-ben volt egy ingyenes koncertje a Hősök terén, és egy hónap múlva ismételten jó szokásához hívem, mondhatni. A Pap Lászlóban lehet majd is.

Best FM a legjobb zenék, ugyan van 5 nagy lemeze, ettől függetlenül azért a széles nagy közönség szerintem talán ha 2 Rozalla slágert fel tud sorolni. Viszont ez a 2 sláger akkora, hogy ennek köszönhetően 2016-ban a Billboard magazin beválogatta őt minden idők 100 legsikeresebb dance előadója közé. Jön Rozalla és az Everybody's Free.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És a hétfőn elkezdődött nyári szünetnek köszönhetően könnyen lehet, hogy nagyon sokaknak összemosódnak a napok. Lehet, hogy ebbe a csapdába esett bele Cuny Williams és Wickfield is, mert hogy mind a ketten már most keddeste a szombatról énekelnek. Móni Labban jön majd Cuny Williams és a Saturday-jel, a Saturday Night-ot pedig majd Wickfield hozza.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, mit a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Arrébb van még ugyan a szombat, de azért jöjjön most a Saturday. Neked egy lépésen mégiscsak közelebb kerültünk a hétvégéhez, mert hogy a keddet ezennel ki is pipálhatjuk. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós slágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Jön Cuny Williams, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára talál.

0: Come on. Yeah.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against them.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. What is fact? Should be a reason for us to change.